I'm here with Felix Yen. What's your name?

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem

nincsen figyelmed. Bujakodtol a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosol. Miért az álmodkép, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. A külség, az ösztön, az agyunkat.

0: saját szeretet csak szét.
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapva.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy the Ghost.

bírjátok még! Még egy órára! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

feled. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Friss, ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió, mindig veled!

0: Hírek, slágerek és sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Államalapításunk ünnepén annak reggelén köszöntök mindenkit. 7 óra van, a mikrofonnál pedig Bálint Lászlót halljátok. Egy picit megfázva, még a hangom be kell, hogy melegedjen egy picit, de ígérem nektek, hogy a nap folyamán egy picit azért erre is sort kerítünk, majd sokat beszélek. Na persze nem nektek, hanem közben itt magamnak, hogy aztán majd még frissebbek legyünk. Kezdjünk most rögtön a Switch Discoval.

Brothers és a Sucker itt a Forrás Rádióban. Csak slágerek között szólt az iménti felvétel. Hát jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Bálint László. Kevesebb beszéd, sok zenével, és persze információkkal. Ez mindenképpen vár rátok egészen délután. Egyig eddig itt leszek veletek, úgyhogy addig én is megpróbálok egy picit a hangszálaimmal kezdeni valamit. Ha van ez így, hogy szokták mondani ezt, hogy mi romlik el a vízágyú, vagy nem is tudom, hogy mondta kis Ádám. Nagyon régen. Na mindegy, valami ilyesmi. Hát képzeljétek el, hogy nyár kellős közepén is sikerül az emberek olyan szinten gajra vágni a hangját, mint annyira nekem. Hát nem olyan nehéz ez, ugye? Na, de hagyjuk most ezt. Én azt mondom nektek, hogy inkább nem nagyon-nagyon mély hang helyett folytatjuk mondjuk Fastboy-jal, ami egyébként nem olyan meglepő, hiszen kiváló slágert alkotott. Nothing Lasts Forever, ez a dal címe, ezen.

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, te rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén. A te nyarad, a te erődöd.
6: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
7: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
8: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Nálunk az M1-es autópályán ugyebár lényegében mondhatni, hogy a hétvégi forgalomnak megfelelő minden, bár hosszú hétvége van nálunk, ugye a tranzitforgalmat illetően azért ez nem egészen így van, viszont mindenképpen kiemelném nektek, hogy most még egyelőre nyugis minden, ugye a tatabányai terelés kezdetnél is hasonló a helyzet, úgyhogy mindent egyelőre nagyon jól tudtok venni, bármerre is indultok neki az útnak, remélhetőleg ez így is marad, és később sem kell beszámolnom semmi egyéb változásról. Ha viszont mégis így lenne, akkor tudjátok, 0620 978 978-et. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes, jó utat!

ez még mindig a Forrás Rádió, csak slágerekkel, a slágereket pedig hozzuk nektek a folytatásban is. Ebben az esetben például Calvin Harrisről beszéltünk, de jön még a Bell Hello, Madonna, valamint a Colors és az Italo Disco is felcsendül 23-ból nem sokára. Ne menjetek messzire! Sönösebb.

0: következő sláger garantáltan magyar és garantáltan füldemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig
1: bemásztunk, lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket, szép napot kívánok, és boldog Szent István napot. A fővárosban számos program várja ma az ünneplőket, másodfokú hőségriasztás lépett életbe Tatabányán is, Böde Dániel megsérült, műteni kell. Jövök már is a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. A fővárosban számos program várja ma István napon az ünneplőket. A hagyományos rendezvények mellett a Margit-szigeten családi programok és koncertek, a Szabadság téren közösségi programok, a Műegyetem rakparton pedig elektronikus zenei műsorok várják a látogatókat. A megszokott programok között lesz tisztavatás, légiparádé, Magyar Ízek utcája, mesterségek ünnepe, Szentjobb körmenet és ünnepi szentmise, valamint a parlament is nyitva áll a látogatók előtt. Az este látványos fő eseménye a parlament előtti rakparton és a Dunán zajló, mint egy félórás audiovizuális show lesz, amelyet fények, lézerek, drónok és pirotechnika kísér. Ennek fináléja egy körülbelül 10 perces tűzijáték. A látványosság a budai oldalról a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszról lesz a legjobban látható. Tatabánya területére 2026. augusztus 20-án csütörtökön 0 órától, 2026. augusztus 23-án vasárnap 24 óráig másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása alapján ugyanis Tatabányán a napi középhőmérséklet legalább 3 napon keresztül jócskán meghaladja a 25 Celsius fokot, ami az egészségre ártalmas lehet. A Kunyi Domonkos Múzeum nyári szabad egyetemének következő előadása augusztus 25-én délután 4 órakor kezdődik Tatán, a Kiskastélyban. Kövesdi Mónika, művészettörténész Zilahi György művészetéről mesél majd. Az esemény címe Tatai fák alatt. És végezetül sport, Böde Dánielt pályafutása során először műteni kell, közölte csapata a labdarúgó NB1-ben 4 fordulót követően 9. helyezett Paksi FC a hétfői vizsgálatok eredményeképpen meghozott szerdai döntés után. A Tolna megyei klub a honlapján kiemelte, a csapat 39 éves kapitánya, korábbi válogatott labdarúgó, még a múlt héten az egyik edzésen a bal combjában szenvedett sérülést, nem is tudta folytatni a gyakorlást. Ezért nem állhatott Bognár György vezetőedző rendelkezésére a legutóbbi fordulóban a Puskás Akadémia FC ellen. Böde a műtétről azt mondta, bízik benne, hogy még ezen a héten meg lesz az operáció.
0: Időjárás.
1: Visszatér a kánikula a hosszú hétvégére. A 4 napos periódus első felében 34-35, míg szombaton és vasárnap 31-32 Celsius fokos maximumokkal számolhatunk. A meteorológusok azonban figyelmeztetnek, helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Megfázva, bár ne törve nem. Itt vagyok most augusztus 20-án, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Hello, hello, szép reggelt mindenkinek, mert délután pont a megszokásból lett reggel van. Egyig itt leszek veletek, úgyhogy lényegében a délután az valamilyen szinten így is beköszön majd mindannyiunk életében. Viszont addig is ébredezzünk mondjuk a Pink Panther-szel. Érkezik a Stateside.

és szia közösen, Let's Love címmel itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és természetesen közben útinformal is, az M1-esen egyelőre minden rendben van, remélhetőleg ez a folytatásban is így marad, és nem változik semmit sem érdemben, úgyhogy én nagyon szurkolok ezért. Ha viszont bármit láttok, akkor tudjátok 0620 978 978. Steve Krogerrel folytatjuk, Moszkály, hol ennek közösen pörög az

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
0: Stressz, álmatlanság, túlgondolás. Ismerős. Van kiút. Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

This is it, Michael Jackson utolsó sikereinek egyikeit a Forrás Rádióban. Csak slágerekkel folytatjuk a következőkben is. Ezek között például szerepel a Taylor Swift, aki a Shake It Off alanak idején hatalmas sikert aratott. Mai napig imádhatjuk ezt a slágert. A Benny Zollival viszont most megyünk tovább, jön a You've Got The Love, mégpedig 2025-ből csak slágerek között.

Miles Away, itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. A következő órában is hasonlóképpen töltetitek az időt, viszont mielőtt még jönnének a hírek Tom Gregoryval, Sushival és Crash Adams-el mindenképpen találkoztatok. Ne is menjetek messzire, hiszen csak slágerek jönnek ebben az órában is, itt a Forráson.

0: a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerek

0: szobák bútor cseréjén.
1: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
0: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
1: Most!
0: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
5: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: 10:03, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Második világháború szovjet ágyúgolyó került elő a fővárosban. Erdélyben és a Párciumban is ünnepségekkel készülnek az ünnepi hétvégén. Egyre drágább a presszó kávé Olaszországban. Jövök már is a részletekkel a Forrás Rádió hírei Szent István napján. Szabó Istvántól hallják. Második világháború szovjet repesz aknavetőgránát, vetőcső és ágyúgolyó került elő a fővárosban a Margit szigeten, a Termál Hotel mögötti területen a Dunából, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel. A tűzszerész művelet idejére a hotel körzetét lezárták, a hotel vendégei pedig nem hagyhatták el az épületet, a korlátozást feloldották. Erdélyben és a Párciumban is ünnepségekkel készülnek az ünnepi hétvégén. Nagyváradon háromnapos programsorozat indul, amelynek része az új kenyér megáldása, koncertek és kulturális programok is. Szatmár Németiben szentmisével és koszorúzással, Kolozsváron a magyarok kenyerének megáldásával, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen pedig ünnepi műsorokkal és az új kenyér áldásával emlékeztek és emlékeznek a következő napokban Szent Istvánra. Csaknem negyedével 24%-kal került többe jelenleg egy bárpultnál elfogyasztott csésze kávé Olaszországban, mint 5 évvel ezelőtt, és jelenleg Bolzánóban a legdrágább, közölte a FIPE vendéglátóipari szövetség adatait a Corriere della Sera című napilap. A presszó kávé átlagára jelenleg 1,29 €, a kis csészében szolgált feketért Bolzánóban kell a legtöbbet fizetni, ott 1,51 €, a legolcsóbban a szicíliai Messinában 1,6 €-ért. A FIPE az okok között említi az energiaárakat és a vendéglátás más megnövekedett költségeit, valamint a klímaváltozást. Augusztus 15-én és 16-án Tatabánya adott otthont az 56. Bányász Kupa nemzetközi bridge versenynek, amelynek a Földi Imre sportcsarnok adott otthont. A Komárom-Esztergom megyei bridge egyesület által életre hívott versenysorozat már a vidéken a legnagyobb nyílt bridge versenyé vált, amely évről évre számos hazai és nemzetközi résztvevőt vonz. A győztes a Palatinus nevű csapat lett, tagjai Mezei Katalin, Fischer Brigitta, Honti László és Honyek András.
0: Időjárás.
1: Visszatér a kánikula a hosszú hétvégén, nem lesz hiány a melegből, akár 35 fok körül is alakulhat a hőmérséklet. A labilis légkör miatt azonban helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Köszönöm szépen az információkat, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Imáron 10 óra van, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Jönnek természetesen továbbra is csak stágerek itt a Forrás Rádióban. Tömkelegével, Post Malone, BSV, Amy McDonald és persze Pitbull. Belekezdünk már is. Itt van a Hangover, tartsatok velem ebben az órában is.

Még Cold itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Ezen slágereket pedig természetesen mi magunk szállítjuk egész végig, egész nap folyamán. Úgyhogy szerintem ezért is érdemes velünk tartanatok, meg persze hozzuk a közlekedési infokat is adott esetben. Ami pedig minket illet, most éppen Kaigo és Sandro Cavazza közöse került a szemem elé, és ha már itt van, akkor jöhet is a Hold on Me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
0: Ez reklám volt.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: David.
1: Eliza Rose és Kevin Harris közös a Body Moving címmel itt a Forrásban és a Forráson, na meg persze a legjobb slágerek között. Hát mi magunk talán Forrásban lehetünk még, hiszen azért az időjárás egy kicsit hűvösebb ugyan, de hát ez a hűvösebb se jelenti azt, hogy nagyon fáznunk kellene. A mai nap folyamán is azért hát ott lesz az a 34 fok, úgyhogy ez a hűvösebb, ez tudom, hogy szürreálisan hangzik így, de hát nem melyikben fog, úgyhogy ja, ez ilyen érdekes. Szokjuk. És sajnos szokunk kell egyelőre ezt még. Egyelőre azt látjuk, hogy hát mondhatni, hogy ez lesz az új norma. Na de, nem akarok most egyelőre a témaváltozásra foglalkozni, ezt meghagyom inkább a szakembereknek. Meghagyom a szakemberek mellé inkább azt, hogy ők elmondják, hogy mi és hogyan járhat ez, meg miként és mivel járhat ez. Viszont én azt mondom nektek most, hogy maradjunk mi a slágereknél. Benson Boone-nál például, és a Mr. Electric Blue-nál, ami egy igazán nagy klasszis, mondhatni már 2025-ből számítva is, aztán pedig Robbie Williams.

slágerekkel, és a Why Don't We Hooked című dalát hallottátok egészen pontosan, hamarosan pedig újra hírekkel és információkkal találkoztatok itt a Forráson. Természetesen, mint mindig most is a legfontosabbak érkeznek majd Szabó Istvánnal, és aztán majd innen még slágerekkel továbbra is tudunk szolgálni számotokra, úgyhogy érdemes minket hallgatni, érdemes továbbra is a Forráson maradni, és most éppen dalolászni, akár Alexander Stent, itt van az It's My Life.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Sporoljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első

0: 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanévkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újraalkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
1: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén! A te nyarad, a te erődöd!
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Jelentős vasúti fejlesztés valósulhat meg Komárom térségében a győri fővonalon. Csipleolvasókkal segíti benzinkutyáin az augusztus 20-ai tűzijátéktól megijedt és elkóborolt kutyák beazonosítását a MOL, a Bíbor Fehér Magyarország tortája. Már is jövök a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál Szent István napján, Szabó István. Jelentős vasúti fejlesztés valósulhat meg Komárom térségében a győri fővonalon. Eredményesen lezárult ugyanis az Almás-Fűzítő és Komárom közötti vasúti szakasz átépítésére kiírt kivitelezési tender. A beruházásnak köszönhetően a Budapest-Győr fővonal érintett szakaszán a jelenlegi 120 km/órás sebesség helyett akár 160 km/órával is közlekedhetnek majd a vonatok. A hírt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Csipleolvasókkal segíti benzinkutyain az augusztus 20-ai tűzijátéktól megijedt és elkóborolt kutyák beazonosítását a MOL, közölte a társaság az MTI-vel. A társaság azt kéri, hogyha valaki a tűzijáték alatt vagy után gazdátlanul kóborló kutyát lát, ne menjen el mellette. Ha biztonságosan meg tudja fogni, segítsen neki és vigye el egy olyan helyre, ahol azonosítani tudják, így akár egy MOL töltőállomásra is. A sikeres azonosítás egyik legfontosabb feltétele, hogy az állat gazdájának elérhetőségei is napra készek legyenek. A társaság ezért arra kéri a kutyatartókat, hogy ellenőrizzék állatorvosuknál, hogy a mikrochiphez tartozó adatok, különösen a telefonszám és az e-mail cím aktuálisak-e. Az idei barokkfesztivál programja pénteken a zárónappal folytatódik, azaz holnap egy különleges sétával, egy táncbemutatóval és a Nemzetközi Mesterkurzus hagyományos záró gála hangversenyével. A pontos program 16 óra Fellner séta, élő szereplős várostörténeti vezetés, indulás a Kapucinus templomtól, délután 5 órától a Kossuth téren barokk táncbemutató, 7 órától lesz majd a fesztivál záró hangverseny, helyszíne a Kapucinus templom. A Magyarország tortája címet 2026-ban a Bíbor Fehér nyerte el, amely gyulai cukrászmesterek alkotása. Staracsek Ádám komáromi cukrász, a 2018-as országtorta alkotója szerint az ország tortája követi a mostani trendeket, de a túró és a tejföl miatt a hagyományos vonal is jelen van. A kettő ötvözés a hagyományos és a mostani modern technológia között, nyilatkozta a kemma.hu-nak.
0: Időjárás.
1: Visszatér a kánikula a hosszú hétvégére, a négy napos periódus első felében 34-35, míg szombaton és vasárnap 31-32 Celsius fokos maximumokkal számolhatunk. A meteorológusok azonban figyelmeztetnek, helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. Ti a Forrás Rádiót hallgatjátok. A mikrofonnál Bálint Lászlót, és természetesen továbbra is a legjobb slágereket halljátok. A folytatásban is így lesz, úgyhogy ígérem nektek, hogy hozom azokat a dalokat, amelyeket igazán kedveltek. És hogyha már folytatásról beszélünk, itt van a Chris Cross-Sanstorm és a Stay. Te is maradj velem.

Up, bizony jól ismerjük ezt a dalt, én a Jean-Paul itt a Forrás Rádióban. Csak slágerek között, és természetesen továbbra is hozzuk nektek az igazán kiváló dalokat, slágereket. Ezek között szerepel például Alesso, vagy éppen Curtis dala is, Timbaland és a Morning After Dark is ide tartozik. Minden mellett természetesen még hozunk nektek közlekedési infót is, az M1-esről is például. Úgyhogy addig is csak óvatosan, és persze csak slágerek itt a Forráson.

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs, minden ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Sting és a Desert Rose mondhatni, hogy a klasszikusok közül, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel, és ezen slágerekkel folytatjuk a következőkben is. És ha már itt tartunk, akkor persze a slágerek között felcsendül, hát mondjuk 2016-os is Robin Schulz és Judge közösen Show Me Love, előtte pedig jön a Tess és Nia, valamint az All My Life érkeznek. Ó, és a visszavérem is itt van a Valmarral.

Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig

Vissza vérem Valmarral, Brunoval és Pakkal, meg Manuellel itt a Forrás Rádióban, ugye a hazai, mondhatni mostani zenei élet színével és javával. Ti tehát a Forrás hallgatjátok a legjobb slágerekkel, és ezen slágerek mentén folytatjuk mi magunk is, és a következő órában is így teszünk hamarosan Pistén a hírekkel. Előtte viszont például Ralphie Rosario és Donna Blakely, ez a

0: Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszédés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, boldog hosszú hétvégét. A fővárosban számos program várja ma az ünneplőket, másodfokú hőségriasztás lépett életbe Tatabányán is, Böde Dániel megsérült, műteni kell. Jövök a részletekkel, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. A fővárosban számos program várja ma István napon az ünneplőket. A hagyományos rendezvények mellett a Margit szigeten családi programok és koncertek, a Szabadság téren közösségi programok, a Műegyetem rakparton pedig elektronikus zenei műsorok várják a látogatókat. A megszokott programok között lesz tisztavatás, légiparádé, Magyar Ízek utcája, mesterségek ünnepe, Szentjobb körmenet és ünnepi szentmise, valamint a parlament is nyitva áll a látogatók előtt. Az este látványos fő eseménye a parlament előtti rakparton és a Dunán zajló, mint egy félórás audiovizuális show lesz, amelyet fények, lézerek, drónok és pirotechnika kísér. Ennek fináléja egy körülbelül 10 perces tűzijáték. A látványosság a budai oldalról a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszról lesz a legjobban látható. Tatabánya területére 2026. augusztus 20-án csütörtökön 0 órától, 2026. augusztus 23-án vasárnap 24 óráig másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása alapján ugyanis Tatabányán a napi középhőmérséklet legalább 3 napon keresztül jócskán meghaladja a 25 Celsius fokot, ami az egészségre ártalmas lehet. A Kunyi Domonkos Múzeum nyári szabad egyetemének következő előadása augusztus 25-én délután 4 órakor kezdődik Tatán, a Kiskastélyban. Kövesdi Mónika művészettörténész Zilai György művészetéről mesél majd. Az esemény címe Tatai fák alatt. És végezetül sport, Böde Dániát pályafutása során először műteni kell, közölte csapata a labdarúgó NB1-ben 4 fordulót követően 9. helyezett Paksi FC a hétfői vizsgálatok eredményeképpen meghozott szerdai döntés után. A Tolna megyei klub a honlapján kiemelte, a csapat 39 éves kapitánya, korábbi válogatott labdarúgó, még a múlt héten az egyik edzésen a bal combjában szenvedett sérülést, nem is tudta folytatni a gyakorlást. Ezért nem állhatott Bognár György vezetőedző rendelkezésére a legutóbbi fordulóban a Puskás Akadémia FC ellen. Böde a műtétről azt mondta, bízik benne, hogy még ezen a héten meg lesz az operáció.
0: Időjárás.
1: Visszatér a kánikula a hosszú hétvégén, nem lesz hiány a melegből, akár 35 fok körül is alakulhat a hőmérséklet. A labilis légkör miatt azonban helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Nagyon köszönöm az infókat, Pisti, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Forrás Rádióban. Most már délután a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ebben az órában is hozok nektek jó sok slágert, csak hogy jó gyorsan múlassuk el az időt, úgyhogy érdemes lesz ismételten velünk tartani Daft Punk-kal, Svenis Hans Mafiával, és Mr. Beltel folytatjuk itt a Don't Stop Loving.

Master Flame, Swedish House Mafia és a Weekend közös itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között, és slágerekkel folytatjuk a következő percekben is, például Altigóval, Alicia Keys-szel, a Moonlight-tal, vagy éppen hazai kedvencek közül Rácz Gergővel és Orsovai Renivel, mind a tiéd lehet mondhatni, hogy hát 2026 egyik hát nagy sikere. Rácz Gergő és Orsovai Reni klipjét mindenképpen csekkoljátok, ha tudjátok, és most mi a zenével folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
2: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
1: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
2: Most.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. Mercurymarket.hu.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
8: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.
9: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Az államalapítás ünnepe és az új kenyér ünnepe is egyben, tulajdonképpen ilyenkor az új kenyeret is felszelik, és hát nyilvánvalóan rengeteg ünnepségen vehettek részt ti magatok is, Budapesten is, városszerte, megyeszerte, szóval sok ünnepség, sok egy tűzijáték, fénysó, lézersó és mindenféle jóság lesz. Egy a lényeg, vigyázzatok magatokra, bármerre is mentek. Mi pedig slágerekkel szórakoztatunk titeket a nap 24 órájában, így most is. Erik Iglesiasszal és Pitbull-lal folytatjuk, itt van a Tamobien. When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo.

Drága hallgatók, véget ért a mai program etap az én részemről. Én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok. Itt a Lerandi érkezik nem sokára, és aztán természetesen mi magunk innen is folytatjuk kiváló slágerekkel. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Minden jót nektek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok, ciao.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
4: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: kívánok, üdvözlöm Önöket! Második világháború szovjet ágyugójó került elő a fővárosban. Erdélyben és a Párciumban is ünnepségekkel készülnek az ünnepi hétvégén. Egyre drágább a presszó kávé Olaszországban. Már is mondom a részleteket, ezek a hírek. A mikrofonnál Szabó István, így az ünnepi hosszú hétvégén. Második világháború szovjet repesz aknavetőgránát, vetőcső és ágyúgolyó került elő a fővárosban, a Margit szigeten, a Termál Hotel mögötti területen a Dunából, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel. A tűzszerész művelet idejére a hotel körzetét lezárták, a hotel vendégei pedig nem hagyhatták el az épületet, a korlátozást feloldották. Erdélyben és a Párciumban is ünnepségekkel készülnek az ünnepi hétvégén. Nagyváradon háromnapos programsorozat indul, amelynek része az új kenyér megáldása, koncertek és kulturális programok is. Szatmár Németiben szentmisével és koszorúzással, Kolozsváron a magyarok kenyerének megáldásával, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen pedig ünnepi műsorokkal és az új kenyér áldásával emlékeztek és emlékeznek a következő napokban Szent Istvánra. Csaknem negyed évvel 24%-kal került többe jelenleg egy bárpultnál elfogyasztott csésze kávé Olaszországban, mint 5 évvel ezelőtt, és jelenleg Bolzánóban a legdrágább, közölte a FIPE vendéglátóipari szövetség adatait a Corriere della Sera című napilap. A presszó kávé átlagára jelenleg 1,29 euró, a kis csészében szolgált feketért Bolzánóban kell a legtöbbet fizetni, ott 1,51 eurót, a legolcsóbban a Szicília Messinában 1,6 század euróért. A FIPE az okok között említi az energiaárakat és a vendéglátás más megnövekedett költségeit, valamint a klímaváltozást. Augusztus 15-én és 16-án Tatabánya adott otthont az 56. Bányász Kupa nemzetközi bridge versenynek, amelynek a Földi Imre sportcsarnok adott otthont. A Komárom-Esztergom megyei bridge egyesület által életre hívott versenysorozat már a vidéken a legnagyobb nyílt bridge versenyé vált, amely évről évre számos hazai és nemzetközi résztvevőt vonz. A győztes a Palatinus nevű csapat lett, tagjai Mezei Katalin, Fischer Brigitta, Honti László és Honyek András.
1: Időjárás.
0: Visszatér a kánikula a hosszú hétvégére. A négy napos periódus első felében 34-35, míg szombaton és vasárnap 31-32 Celsius fokos maximumokkal számolhatunk. A meteorológusok azonban figyelmeztetnek, helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok! Pisték, köszi a híreket, infókat. Ma én leszek a kalauzotok, egészen 6 óráig itt leszek veletek. Hozom a legjobb slágereket, meg persze kicsit kitekintünk majd a nagyvilágba is. És ha már a legjobb slágereket említettem, akkor indul az óra Regál Lili és Chris Willis közösével, ez pedig nem más, mint a Blue Heart.

Minecraft és Mogwai, valamint Illira közösen Happiness, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És akkor most jöjjön egy kis Harry Potter pletyka. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de volt róla szó, hogy elkészítik a tekergők sztoriát. A Warner élén ülő David Zaslav azonban ezt elvetette. Nos, nem ez volt az egyetlen rossz döntése abban a székben, de ezt most inkább hagyjuk. Szóval, lett volna egy tekergők spin-off. Milyen jó lett volna, ahelyett, hogy újra ugyanazt a sztorit kell végignéznünk majd, és ki tudja, mi lesz belőle. Mert ha a színész választásból indulunk ki, na mindegy is, menjünk tovább inkább Anne-Marie és Shania Twain közösével, ez pedig nem más, mint az Unhealth.

0: nektek.
1: Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig az Air Mafia és a Betonhofi közös újdonságát hallhattátok, ez volt a Nestek. Most pedig megyünk tovább, hamarosan érkezik majd Steel és Marjo közöse a Still Into You, most viszont indul Ariana Grande-től a We Can Be Friends.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros. Akácfa utca 31.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Access Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
4: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere? A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Melanie C és Lisa Left Eye Lopez közöse szólt az imént, ez volt a Never Be The Same Again, és ma ugye sok helyen lesz tűzijáték, ami nekünk szórakozás, a házi kedvenceinknek azonban már kevésbé. Minél előbb felkészültök rá, annál jobb. Mindenképpen legyen bennük chip, és azt is nézzétek meg, helyesen van-e regisztrálva, ezt a Petvet Data oldalon könnyen meg tudjátok tenni. Zárjátok őket be biztonságos helyre, ahonnan nem tudnak elszökni, még akkor is, hogyha előtte nem zavarta a tűzijátékkal járó nagy zaj, mert bármikor bármi történhet. A gyógynövényes nyugtatók is segíthetnek, illetve a nyugtatócsomó is, sok kutyusnál működik állítólag, ezt is megtaláljátok az interneten. Nagyon-nagyon vigyázzatok a kedvenceitekre. A folytatásban most megyünk tovább a Switch Disco és a Tons and I közösével, ez pedig a Hideaway.

El is értünk az első óra végéhez, ami azt jelenti, hogy jön Szabó István a hírekkel, információkkal, a következő órát pedig majd ezzel a dallal indítom.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
4: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
5: Ismét vár mindenkit a Mikeskelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tébánya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is!
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 2:03, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket Szent István napján. Jelentős vasúti fejlesztés valósulhat meg Komárom térségében a győri fővonalon. Csipleolvasókkal segíti benzinkutyain az augusztus 20-ai tűzijátéktól megijedt és elkoborolt kutyák beazonosítását a MOL. A bíbor fehér Magyarország tortája. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Jelentős vasúti fejlesztés valósulhat meg Komárom térségében a győri fővonalon. Eredményesen lezárult ugyanis az Almás Fűzítő és Komárom közötti vasúti szakasz átépítésére kiírt kivitelezési tender. A beruházásnak köszönhetően a Budapest-Győr fővonal érintett szakaszán a jelenlegi 120 km/órás sebesség helyett akár 160 km/órával is közlekedhetnek majd a vonatok. A hírt Vitézy Dávid közlekedési és

0: beruházási miniszter jelentette be. Csipleolvasókkal segíti benzinkutyain az augusztus 20-ai tűzijátéktól megijedt és elkóborolt kutyák beazonosítását a MOL, közölte a társaság az MTI-vel. A társaság azt kéri, hogyha valaki a tűzijáték alatt vagy után gazdátlanul kóborló kutyát lát, ne menjen el mellette. Ha biztonságosan meg tudja fogni, segítsen neki és vigye el egy olyan helyre, ahol azonosítani tudják, így akár egy MOL töltőállomásra is. A sikeres azonosítás egyik legfontosabb feltétele, hogy az állat gazdájának elérhetőségei is napra készek legyenek. A társaság ezért arra kéri a kutyatartókat, hogy ellenőrizzék állatorvosuknál, hogy a mikrochiphez tartozó adatok, különösen a telefonszám és az e-mail cím aktuálisak-e. Az idei barokkfesztivál programja pénteken a zárónappal folytatódik, azaz holnap egy különleges sétával, egy táncbemutatóval és a nemzetközi mesterkurzus hagyományos záró gála hangversenyével. A pontos program 16 óra Fellner séta, élő szereplős várostörténeti vezetés, indulás a Kapucinus templomtól, délután 5 órától a Kossuth téren barokk táncbemutató, 7 órától lesz majd a fesztivál záró hangverseny, helyszíne a Kapucinus templom. A Magyarország tortája címet 2026-ban a Bíbor Fehér nyerte el, amely gyulai cukrászmesterek alkotása. Staracsek Ádám komáromi cukrász, a 2018-as országtorta alkotója szerint az ország tortája követi a mostani trendeket, de a túró és a tejföl miatt a hagyományos vonal is jelen van. A kettő ötvözés a hagyományos és a mostani modern technológia között, nyilatkozta a kemma.hu-nak.
1: Időjárás.
0: Visszatér a kánikula a hosszú hétvégén, nem lesz hiány a melegből, akár 35 fok körül is alakulhat a hőmérséklet. A labilis légkör miatt azonban helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Szép délutánt kívánok mindenkinek, köszi, hogy itt vagytok velem, Pisti neked pedig köszi a híreket, infókat. Ebben az órában is készültem nektek érdekességekkel. Például megnézzük majd, hogy melyek azok a sztárok, akik DNS tesztet kértek, mert nem hitték el, hogy ővék a gyermek. Előtte azonban még zenélünk, az óra indul Tiesto és Stalky Styren közösével, ez a Tantalizing.

New Level Empire és a Majka közöse az Újra úton, itt a Forrás Rádióban. És akkor most nézzük meg, hogy kik azok a sztárok, akik DNS tesztet csináltattak, mert nem hitték el, hogy ővék a gyermek. Az egyik ilyen, Owen Wilson, a színésznek már volt ugye két fia, amikor exe Warren bejelentette, hogy a színész gyermekét várja. Owen Wilson nem hitt neki, így a kislány születése után DNS vizsgálatot kért, ami bizonyította, hogy Laila bizony az övé. Aztán itt van Al Pacino. A színész 2023-ban 83 évesen annyira meglepte barátnője, annál a 54 évvel fiatalabb Noor Al-Fallah terhessége, hogy DNS vizsgálatot kért, mert úgy gondolta, hogy egészségi okok miatt már nem képes gyermeket nemzeni. A vizsgálat itt is megerősítette, hogy ő Roman apja. Aztán itt van nekünk Drake. Hát ő és Sophie kapcsolata nem tartott olyan sokáig, viszont pár hónap után kiderült, hogy a nő babát vár. A rapper nem volt biztos abban, hogy tényleg ő az apuka, ezért csináltatta meg a DNS tesztet. Itt is kiderült, hogy Adonis bizony az ő fia. Hozok még ilyen sztárokat, viszont most megyünk tovább Milo és Florence Arman közösével, ez a Castaway.

Legend és Szaviti közös az All She Wanna Do, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És akkor most hozok még nektek olyan sztárokat, akik DNS vizsgálatot kértek, mert nem hitték el, hogy övék a gyermek. Itt van Eddie Murphy, ő a következő. Mel B és az ő kapcsolata 2006-ban kezdődött. Nagyon szerelmesek voltak, egymásba közös gyerekeket is terveztek, de hát hiába kezdtek bele a baba projektbe, még azelőtt szakítottak, hogy a gyermek megszületett volna. És bizony itt is megtörtént az, hogy Eddie Murphy kételkedett abban, hogy övé lenne a gyermek, Angel Iris Murphy Brown azonban az övé. Jude Law a következő. Samantha Burkell egy rövid kapcsolata volt, még 2008-ban. Mire a nő megtudta, hogy terhes, már nem voltak együtt. Itt is volt kavarodás, mert Jude Law szóvivője azt állította, hogy nem kért tesztet a színész, ám végül mégis kiderült, hogy igen, és itt is pozitív volt az eredmény. Justin Bieber a következő, de ő az egyetlen kivétel, hiszen itt tényleg arról volt szó, hogy be akarták húzni a csőbe. 2011-ben ugyanis a 20 éves Maria Yeater apassági keresetet indított ellene, akkor Justin Bieber mindössze 17 éves volt. A nő azt állította, hogy 2010 októberében egy Los Angeles-i koncert után a backstage-ben jött össze vele. Itt egyébként elég hosszú a sztori, mert bíróságra is kellett volna menni. Bieber azért kérte ugye a DNS tesztet, mert hát biztos volt benne, hogy nem ő az apa. És egyébként a csavar a történetben az, hogy ő adott DNS mintát, Maria Yeater azonban időközben visszavonta az apasági keresetet. Vannak egyébként még ilyen sztárok, én csak párat válogattam ki belőle. Most a folytatásban megyünk tovább, visszaugrunk az időben egészen 1999-ig. Christina Aguilera-tól szól a What a Girl Wants.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
3: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
4: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

Solid Gaz és Stevie Appleton közöse a What a Life. Ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A folytatásban pedig hamarosan érkezik majd Alessandrától a Not That Deep, most pedig jön a The Underdog Project-től a Summer Jam. Oh,

és a Valmar közöse a Palvin, ez volt itt a Forrás Rádióban. A mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andreát halljátok, egészen este 6 óráig leszek itt veletek, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Például megyünk most tovább James Arthur 2013-as dalával, ez az Impossible.

Craig David 2007-es slágerével zárul ez az óra, ez volt a Seven Days. Most pedig átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, hogy el tudja nektek mondani a híreket, infókat, utána pedig természetesen visszatérek, a következő órát pedig ezzel a dallal fogom indítani.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
3: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
2: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
3: Most!
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
5: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
6: Ó, Roli, nyugi, a csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
7: Pontosan, plusz ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
8: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 3, szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket. A fővárosban számos program várja ma az ünneplőket. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe Tatabányán is. Böde Dániel megsérült és műteni kell. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió híreien, Szabó István vagyok. A fővárosban számos program várja ma István napon az ünneplőket. A hagyományos rendezvények mellett a Margit szigeten családi programok és koncertek, a Szabadság téren közösségi programok, a Műegyetem rakparton pedig elektronikus zenei műsorok várják a látogatókat. A megszokott programok között lesz tisztavatás, légiparádé, Magyar Ízek utcája, mesterségek ünnepe, Szentjobb körmenet és ünnepi szentmise, valamint a parlament is nyitva áll a látogatók előtt. Az este látványos fő eseménye a parlament előtti rakparton és a Dunán zajló, mint egy félórás audiovizuális show lesz, amelyet fények, lézerek, drónok és pirotechnika kísér. Ennek fináléja egy körülbelül 10 perces tűzijáték. A látványosság a budai oldalról a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszról lesz a legjobban látható.

0: Tatabánya területére 2026. augusztus 20-án csütörtökön 0 órától, 2026. augusztus 23-án vasárnap 24 óráig másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása alapján ugyanis Tatabányán a napi középhőmérséklet legalább 3 napon keresztül jócskán meghaladja a 25 Celsius fokot, ami az egészségre ártalmas lehet. A Kunyi Domonkos Múzeum nyári szabad egyetemének következő előadása augusztus 25-én délután 4 órakor kezdődik Tatán, a Kiskastélyban. Kövesdi Mónika művészettörténész Zilahi György művészetéről mesél majd. Az esemény címe Tatai fák alatt. És végezetül sport, Böde Dánielt pályafutása során először műteni kell, közölte csapata a labdarúgó NB1-ben 4 fordulót követően 9. helyezett Paksi FC a hétfői vizsgálatok eredményeképpen meghozott szerdai döntés után. A Tolna megyei klub a honlapján kiemelte, a csapat 39 éves kapitánya, korábbi válogatott labdarúgó, még a múlt héten az egyik edzésen a bal combjában szenvedett sérülést, nem is tudta folytatni a gyakorlást. Ezért nem állhatott Bognár György vezetőedző rendelkezésére a legutóbbi fordulóban a Puskás Akadémia FC ellen. Böde a műtétről azt mondta, bízik benne, hogy még ezen a héten meg lesz az operáció.
1: Időjárás.
0: Visszatér a kánikula a hosszú hétvégére. A 4 napos periódus első felében 34-35, míg szombaton és vasárnap 31-32 Celsius fokos maximumokkal számolhatunk. A meteorológusok azonban figyelmeztetnek, helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti neked pedig természetesen köszi a híreket. Ebben az órában hozok filmes hírt, és beszélni fogok arról is, hogy mit tegyünk vacsora után annak érdekében, hogy jobban el tudjunk aludni. Most azonban jöjjenek a legjobb slágerek. Indulunk Majestic, The Jamming Kid és Celine Dion közösével, ez a Set My

Zara Larsson és a Can't Tame Her, ez szólt itt a Forrás Rádióban. A Femina.hu cikke szerint pedig van néhány olyan vacsora utáni szokás, amit ha beépítünk, segíthet az elalvásban. Ezt hoztam én most el nektek. Az első ilyen az, hogy 10-15 percre menjünk el sétálni, de ha nem akarunk kimozdulni, állítólag az is segít, hogyha mászkálunk egy kicsit a lakásban. A könnyű mozgás elősegítheti ugyanis a gyomor kiürülését. Aztán a nyugodt testi rutin kialakítása is nagyon fontos, hiszen az emésztő rendszerünk és az idegrendszerünk szoros kapcsolatban áll egymással. Ezért a stressz az emésztésünkre is hatással lehet. A megfelelő hidratáltság az emésztéshez és a tápanyagok felszívódásához is fontos, ezért vacsora után igyatok vizet, de lehet inni helyette akár koffeinmentes teát is. Azért az ne lefekvés előtt legyen közvetlenül. Telefon helyett pedig inkább olvassatok könyvet, vagy akár írjatok naplót. Az előbbi segít kizökkenni a napi pörgésből, az utóbbi pedig lezárni a napot. Most pedig visszakanyarodunk a zenéhez.

következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.

Mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Valhalló és Andró közöse szólt a Crush, én pedig továbbra is azért vagyok itt, hogy a legjobb slágereket játszam nektek. Szóval érkezik majd a folytatásban a Disco Hit Burai és Király Viktor közöse a Better Days, majd következik egy icipici reklámszünet, és utána már érkezik is majd Tom Odell-től az Another Love. És akkor nézzük, mi jön a folytatásban. Hát Selena Gomez indul a Rare.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
4: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Imagine Dragons-tól szólt a Falajó itt a Forrás Rádióban. Johnny Depp pedig már tárgyal a Karib-tenger kalózai hatról. De a Deadline információi szerint az új rész középpontjában Margot Robbie karaktere kerülhet, Sparrow pedig inkább mellékszereplőként bukkanhat fel, vagyis a franchise egy újabb irányba fog tovább indulni. A kérdés, hogy Johnny Depp elvállalja-e ezt a folytatást, ugyebár? Szerintem tök jó lenne, hogyha visszatérne. Most azonban kanyarodjunk vissza a zenéhez, Beyoncé-tól érkezik az If I Were a Boy.

Dani Beast és Paulina közöse itt a Forrás Rádióban, a Tele a szívem. A mikrofon mögött pedig továbbra is itt a Taler Andreát halljátok, és bizony a folytatásban is szuper dalokkal fogunk tovább menni. Például szólni fog majd Ali Farben, You Know Tus és Calvin Jones közöse az Only Thing We Know. Most azonban egy 2025-ös slágerrel megyünk tovább a folytatásban, ez pedig nem más, mint a Summer Night, Waterhead, Christopher és James Chadburn közöse.

is értünk egy újabb óra végéhez, de még 2 óránk van hátra együtt, ugyanis egészen 6 óráig leszek veletek, úgyhogy még mindenképpen visszatérek. Most azonban átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, mondja a híreket, információkat, a következő óra nyitó dala pedig Criss Cross Amsterdam és Inna közöse lesz, a Queen of My Castle, mutatom.

0: Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ismét vár mindenkit a Mikes Kelemen Középiskola. Szakmai végzettséggel 2 év alatt megszerezhető érettségi, nappali, esti és levelező tagozat, többféle érettségire épülő szakma. További információk 70-68-48-604 vagy mikes-tbanya.edu.hu. Keresd minket a Facebookon is!
2: Panellakásban él? A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden 10. panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
3: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 4 óra lesz, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Második világháborús szovjet ágyúgolyó került elő a fővárosban. Erdélyben és a Párciumban is ünnepségekkel készülnek az ünnepi hétvégén. Egyre drágább a presszó kávé Olaszországban. Már is jövök a részletekkel, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Második világháború szovjet repesz, aknavetőgránát, vetőcső és ágyúgolyó került elő a fővárosban, a Margit szigeten, a Termál Hotel mögötti területen, a Dunából, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel. A tűzszerész művelet idejére a hotel körzetét lezárták, a hotel vendégei pedig nem hagyhatták el az épületet, a korlátozást feloldották. Erdélyben és a Párciumban is ünnepségekkel készülnek az ünnepi hétvégén.

0: Nagyváradon háromnapos programsorozat indul, amelynek része az új kenyér megáldása, koncertek és kulturális programok is. Szatmár németiben szentmisével és koszorúzással, Kolozsváron a magyarok kenyerének megáldásával, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen pedig ünnepi műsorokkal és az új kenyér áldásával emlékeztek és emlékeznek a következő napokban Szent Istvánra. Csak nem negyedével 24%-kal kerül többe jelenleg egy bárpultnál elfogyasztott csésze kávé Olaszországban, mint 5 évvel ezelőtt, és jelenleg Bolzánóban a legdrágább, közölte a FIPE vendéglátóipari szövetség adatait a Corriere della Sera című napilap. A presszó kávé átlagára jelenleg 1,29 €, a kis csészében szolgált feketért Bolzánóban kell a legtöbbet fizetni, ott 1,51 €, a legolcsóbban a szicíliai Messinában 1,6 €-ért. A FIPE az okok között említi az energiaárakat és a vendéglátás más megnövekedett költségeit, valamint a klímaváltozást. Augusztus 15-én és 16-án Tatabánya adott otthont az 56. Bányász Kupa nemzetközi bridge versenynek, amelynek a Földi Imre sportcsarnok adott otthont. A Komárom-Esztergom megyei bridge egyesület által életre hívott versenysorozat már a vidéken a legnagyobb nyílt bridge versennyé vált, amely évről évre számos hazai és nemzetközi résztvevőt vonz. A győztes a Palatinus nevű csapat lett, tagjai Mezei Katalin, Fischer Brigitta, Honti László és Honyek András.
1: Időjárás.
0: Visszatér a kánikula a hosszú hétvégén, nem lesz hiány a melegből, akár 35 fok körül is alakulhat a hőmérséklet. A labilis légkör miatt azonban helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt, köszi, hogy itt vagytok velem, Pisti neked pedig köszi a híreket. Ebben az órában megnézzük, hogyan érjük el azt, hogy egész nap jó illatunk legyen, és beszélni fogok az új X-Men filmről is. Most azonban már indítom is az órát, ahogy előző óra végén ígértem, Chris Cross Amsterdam és Inna közösével, ez pedig nem más, mint a Queen of My Castle.

Curtis és Szabó Ádám közösen meglocsolnálak, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És akkor most nézzük, hogyan érjük el azt, hogy egész nap jó illatunk legyen. A jól megtisztított bőr ebben az esetben a leglényegesebb. Tehát használjunk először szappant, aztán olyan tusfürdőt, ami ahhoz az illathoz passzol, amit használni akarunk. Utána használjunk testápolót. Ez is lehetőleg olyan legyen, ami közel van a parfümünk illatjegyeihez. Vagy jól illik hozzá. Ezt követően jöhet a testpermet, amit a hajunkra is lehet fújni, és utána esetleg még egy kis parfüm. Aztán a parfümök rétegzését is kipróbálhatjátok. Itt az a lényeg, hogy kettő vagy több illatot kombináltok össze, és ebből alakítatok ki egy egyedi illatot magatoknak. Ha tanástalanok vagytok, akkor nézzetek körbe akár TikTokon is. Vannak olyan influencerek, akik már kitapasztalták, mi a jó kombó. Én például tudom ajánlani nektek Daniel Renét.

Teddy Swims és a Lose Control 2023-ból szólt ez a dal itt a Forrás Rádióban. Most pedig ugrunk vissza az időben, méghozzá pontosan 20 évet. Dido fog következni a Life for Rent-tel.

0: Épp álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
2: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
1: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
2: Most.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
4: Stressz, álmatlanság, túlgondolás? Ismerős? Van kiút. Az Axis Bars egynapos tanfolyam gyakorlati eszközökkel. Tanuld meg Tatabányán. Első alkalom augusztus 29-én. Részletekért és további időpontokért látogass el a Határtalan Facebook csoportba.
5: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keress rá most a jegymester felületén! A jegymester felületén! A te nyarad, a te erődöd! A te erődöd!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven

Lost Frequencies-től szólt a The Feeling itt a Forrás Rádióban. Most pedig akkor hozok egy kis infót az új X-Men filmmel kapcsolatban. Ugyanis a Disney D23-on bemutatták a stáb egy részét, akik között ott van például Samara Weaving, mint Emma Frost, illetve tényleg Kit Connor lesz az új Kyklops. Aztán rajtuk kívül természetesen visszatér Jean Grey szerepében Sadie Sink, új csatlakozóként pedig érkezik majd Adam Driver is, akit hát nehéz volt megcsípni, de végül csak el fogja játszani Nathaniel Essex, avagy Mr. Sinister szerepét, aki egy jól ismert képregényes gonosztevő egyébként, rendszeres ellensége az X-meneknek, és bizony ez lesz az első, hogy élőszereplős formában láthatjuk egy ekkora produkcióban ezt a karaktert. Aztán Indy Navarrete is csatlakozik az MCU-hoz, ő nem más lesz, mint Vadóc, Patrick Stewart és James McAvoy helyett pedig Christopher Abbott lesz az új X-professzor, Ciklont pedig Maya Boyd fogja életre kelteni Halle Berry és Alexandra Shipp után. Nem is olyan rossz azért ez a szereposztás, ami pedig szintén nem rossz, az a 2005-ös Don Cha, jön a Pussycat Dolls és Busta Rhymes közös.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Ily és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
3: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
4: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenek.

0: régi rutin tampája területén. Ott a lég.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. Jelentős vasúti fejlesztés valósulhat meg Komárom térségében a győri fővonalon. Csipleolvasókkal segíti benzinkutyain az augusztus 20-ai tűzijátéktól megijedt és elkóborolt kutyák beazonosítását a MUL. A bíbor fehér Magyarország tortája. Jövök a részletekkel Szent István napján a Forrás Rádió mikrofonjánál. Szabó István, ezek a hírek. Jelentős vasúti fejlesztés valósulhat meg Komárom térségében a győri fővonalon. Eredményesen lezárult ugyanis az Almás Fűzítő és Komárom közötti vasúti szakasz átépítésére kiírt kivitelezési tender. A beruházásnak köszönhetően a Budapest-Győr fővonal érintett szakaszán a jelenlegi 120 km/órás sebesség helyett akár 160 km/órával is közlekedhetnek majd a vonatok. A hírt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Csipleolvasókkal segíti benzinkutyain az augusztus 20-ai tűzijátéktól megijedt és elkóborolt kutyák beazonosítását a MUL, közölte a társaság az MTI-vel. A társaság azt kéri, hogyha valaki a tűzijáték alatt vagy után gazdátlanul kóborló kutyát lát, ne menjen el mellette. Ha biztonságosan meg tudja fogni, segítsen neki és vigye el egy olyan helyre, ahol azonosítani tudja.

0: így akár egy MOL töltőállomásra is. A sikeres azonosítás egyik legfontosabb feltétele, hogy az állat gazdájának elérhetősége is napra készek legyenek. A társaság ezért arra kéri a kutyatartókat, hogy ellenőrizzék állatorvosuknál, hogy a mikrochiphez tartozó adatok, különösen a telefonszám és az e-mail cím aktuálisak-e. Az idei Barokk Fesztivál programja pénteken a zárónappal folytatódik, azaz holnap egy különleges sétával, egy táncbemutatóval és a Nemzetközi Mesterkurzus hagyományos záró gála hangversenyével. A pontos program 16 óra Fellner séta, élő szereplős várostörténeti vezetés, indulás a Kapucinus templomtól, délután 5 órától a Kossuth téren barokk táncbemutató, 7 órától lesz majd a fesztivál záró hangverseny, helyszíne a Kapucinus templom. A Magyarország tortája címet 2026-ban a Bíbor Fehér nyerte el, amely gyulai cukrászmesterek alkotása. Staracsek Ádám komáromi cukrász, a 2018-as országtorta alkotója szerint az ország tortája követi a mostani trendeket, de a túró és a tejföl miatt a hagyományos vonal is jelen van. A kettő ötvözés a hagyományos és a mostani modern technológia között, nyilatkozta Kemma.hu-nak.
1: Időjárás.
0: Visszatér a kánikula a hosszú hétvégére, a négynapos periódus első felében 34-35, míg szombaton és vasárnap 31-32 Celsius okos maximumokkal számolhatunk. A meteorológusok azonban figyelmeztetnek, helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti köszi a híreket, és akkor vágjunk is bele az utolsó órába, amiben hozok nektek infót a következő égi jelenségről, meg egy életre kelt spenótról is szó lesz. Persze hozom a folytatásban is a legjobb slágereket, ha az óra indul Lizával, ahogy előző óra végén ígértem, már szól is tőle a Lovers on Mars.

0: Lucas Graham és a Love Songs itt a Forrás Rádióban, és akkor már hozom is az infót arról, hogy milyen égi jelenség lesz nem is olyan sokára. Volt ugye nemrég egy napfogyatkozás, most jön egy részleges holdfogyatkozás, méghozzá augusztus 28-án. Mondom, mikor érdemes kémlelni az eget. A Schwab-hegyi csillagvizsgálók közleménye szerint a fogyatkozás 3 óra 24 perckor kezdődik, amikor a hold belép a föld félárnyékába. A látványosabb, részleges szakasz majd 4 óra 33 perckor indul, ekkor a hold mintegy 12,5 fokos magasságban lesz a nyugati égbolton. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Érdemes lesz tehát jövő héten majd kémlelni az eget, és korán kelni.
1: How can I not leak? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Szikora Róbert és a Valmar közösét hallhattátok, ez volt a Balatoni Lány. És akkor már mondom is, hogy milyen dalok fognak következni a folytatásban. Például hamarosan érkezik majd Damiano David, Tyler és Nile Rodgers közöse a Talk to Me, utána szólni fog Tom Walkertől a Leave a Light On, most pedig már indítom is Oliver Tree és Robin Schulz közösét, ez a Miss You.

Rehab és a My Pony, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A folytatásban pedig egy jó nagyot fogunk ugrani az időben, 2000-ből szól a sakált anya betétdala, Leanne Rimes ért.

A Bárhállótól szólt a Bárhová, és hát remélem, hogy még itt vagytok. Azért mindenképpen, hogy meghallgassátok az életre kelt spenót történetét. Ne aggódjatok, nem történt semmilyen varázslat, csak összetévesztették a spenótot egy zöld bogárral, ami egy ételben volt. Nick Bateman, egy népszerű TikToker osztotta meg a videót, ahol a rizses spenótos étel egyik zöld eleme hát szépen lassan elindult. Étteremből rendelt egyébként, és emiatt már jogi lépéseket is tervez. Maga az étterem egyébként felvette vele a kapcsolatot, gondolom majd megbeszélik, hogy mi legyen. Most a folytatásban megyünk tovább Ilyával, már indul is a Summer Jam.

0: Pillanat, hogy elköszönjek tőletek, ugyanis lejárt a műsoridőm. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig itt voltatok velem. Átadom a mikrofont most Szabó Istvánnak, elhozza a híreket, információkat, és utána is érdemes velünk tartani, hiszen majd este 7 órától szokás szerint jön a Light Session. Major Gabe fogja szolgáltatni nektek a szuperebbnél szuperebb dalokat egészen este 9 óráig. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok, vigyázzatok magatokra, további szép napot, sziasztok!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este a 6 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, Szent István napján. Második világháború szovjet ágyúgolyó került elő a fővárosban. Erdélyben és a Párciumban is ünnepségekkel készülnek az ünnepi hétvégén. Egyre drágább a Presszó kávé Olaszországban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Második világháború szovjet repesz, aknavetőgránát, vetőcső és ágyúgolyó került elő a fővárosban, a Margit szigeten, a Termál Hotel mögötti területen a Dunából, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel. A tűzszerész művelet idejére a hotel körzetét lezárták, a hotel vendégei pedig nem hagyhatták el az épületet, a korlátozást feloldották. Erdélyben és a Párciumban is ünnepségekkel készülnek az ünnepi hétvégén. Nagyváradon 3 napos programsorozat indul, amelynek része az új kenyér megáldása, koncertek és kulturális programok is. Szatmár németiben szentmisével és koszorúzással, Kolozsváron a magyarok kenyerének megáldásával, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen pedig ünnepi műsorokkal és az új kenyér áldásával emlékeztek és emlékeznek a következő napokban Szent Istvánra. Csak nem negyedével, 24%-kal került többe jelenleg egy bárpultnál elfogyasztott csésze kávé Olaszországban, mint 5 évvel ezelőtt, és jelenleg Bolzánóban a legdrágább, közölte a FIPE vendéglátóipari szövetség adatait a Corriere della Sera című napilap. A Presszó kávé átlagára jelenleg 1,29 €, a kis csészében szolgált feketért Bolzánóban kell a legtöbbet fizetni, ott 1,51 eurót, a legolcsóbban a Szicília

0: Ujjai Messinában 1,6 euróért. A FIPE az okok között említi az energiaárakat és a vendéglátás más megnövekedett költségeit, valamint a klímaváltozást. Augusztus 15-én és 16-án Tatabánya adott otthont az 56. Bányász Kupa nemzetközi bridge versenynek, amelynek a Földi Imre sportcsarnok adott otthont. A Komárom-Esztergom megyei bridge egyesület által életre hívott versenysorozat már a vidéken a legnagyobb nyílt bridge versennyé vált, amely évről évre számos hazai és nemzetközi résztvevőt vonz. A győztes a Palatinus nevű csapat lett, tagjai Mezei Katalin, Fischer Brigitta, Honti László és Honyek András.
1: Időjárás.
0: Visszatér a kánikula a hosszú hétvégén, nem lesz hiány a melegből, akár 35 fok körül is alakulhat a hőmérséklet. A labilis légkör miatt azonban helyenként zivatarok is kialakulhatnak.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. Esti mese helyett legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket Szent István napján. Sporttörténeti bravúrt könyvelhet el a Vértes Somlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ingyenes a parkolás Esztergomban, Erdő és Tarló kapott lángra múlt vasárnap Úny és Leányvár között. Már is jövök a részletekkel a hírperceket. 2026. augusztus 20-án csütörtök este István napján Szabó Istvántól hallják. És akkor a folytatás. Sporttörténeti bravúrt könyvelhet el a Vértes Somlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület, hiszen a Somlói lett az ország egyetlen szervezete, amelynek minden versenyző egysége országos bajnoki címet szerzett tavaly. Így idén a Vértes Somlói öte képviselte Magyarországot a 2026-os nemzetközi CTIF versenyeken Csehországban és Ausztriában, mondta el rádiónknak Séfer László, a Vértes Somlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, a Magyar Tűzoltó Szövetség versenybizottságának vezetője és a delegáció vezetője. Séfer Lászlót hallják.
2: Tavalyi évben, 2025-ben rendezte meg a Magyar Tűzoltó Szövetség az országos versenyét, aminek a kiírásában az szerepelt, hogy a győztes csapatokat delegálja a nemzetközi versenyekre, a hagyományos névén Tűzoltó Olimpiára. Most ezen a versenyen Vértes Somlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4 csapattal indult, ifjúsági kategóriában fiú-lány, felnőtt kategóriában pedig férfi-női csapattal. Egy országos történelmet írtunk véleményem szerint, mert ezen a versenyen, amit itt Tatán volt a szomszéd városunkban, aminek nagyon szinte hazai pálya, ugye közel van hozzánk Vértes-Somlóhoz, és a megyénknek az egyik legszebb települése. Olyan eredményt tudtunk elérni, hogy mind a 4 csapatunkkal a 4 kategóriában első helyezést értünk el. Tehát az ifjúsági lányok, fiúk is, és a férfi női csapatunk is felállhatott a dobogó legfelsőbb fokára, és ezzel az eredménnyel nem csak az első helyezést érték el, hanem kvalifikálták magukat a nemzetközi versenyekre, a 2026-os nemzetközi versenyekre. Kezdetén úgy volt még tavalyi évben, hogy Németország rendezi meg az összetett CTIF, az, aki nem tudja, még az a Nemzetközi Tűzoltó Szövetségnek a rövidítése, ők szervezik a nemzetközi versenyeket a CTIF szabályai alapján. És ez a verseny a előzetes tervek szerint Berlinben, Németországban lett volna, a Német Szövetség rendezte volna meg, illetve a berlini tűzoltók szervezték volna, de sajnos különböző szervezési problémák akadtak, és ezért nem tudták vállalni, tehát Németország Berlin lemondta ennek az olimpiának a rendezését. Így hát nagy gondban volt a CTIF szervező bizottsága, hogy most mi legyen 2026-ban. Végül is arra az eredményre jutott, hogy hát együtt nem tudja megrendezni az ifjúsági és a felnőtt nemzetközi versenyt, olimpiát, hanem külön-külön helyszíneken. A Csehország vállalta be az ifjúsági versenyt Schumperk városban, illetve a hivatásos versenyt az Ostravában, az augusztusban lesz most majd 22-26 között, illetve Ausztria vállalta be a hagyományos tradicionális verseny kategóriát, az pedig Eisenstadtban, Kismartonban, tehát itt a határ mellett tulajdonképpen Magyarországra tudtunk menni, Ausztriába, de mégis Magyarországra, mert nagyon jó kapcsolatok vannak ott nekünk is, és a szomszédos településeknek is, magyar egyesületeknek. Tehát így tudtuk kvalifikálni magunkat a nemzetközi versenyekre.
1: A Központi Statisztikai Hivatal, azaz a KSH elkészítette kimutatását arról, mennyi pénzt kerestek az emberek hazánkban az idei első negyedében, számolt be róla a kemma.hu. A havi nettó átlagkereset alakulását vizsgálva elmondható, Komárom-Esztergomnak nincs oka a szégyenkezésre, a dobogón helyezkedik el e tekintetben. Ami vármegyénket, Komárom-Esztergomot illeti, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények figyelembevételével számított havi nettó átlagkeresete az előző év azonos időszakához képest 12,5%-kal 520 000 forintra nőtt, ezzel folytatódott a korábbi évek emelkedő tendenciája. Esztergomban augusztus 23-áig az államalapítás ünnepére való tekintettel a parkolás a város teljes területén ingyenes. A város hivatalos honlapja felhívja a figyelmet, hogy 2026. augusztus 24-től, azaz hétfőtől a parkolás természetesen újra díjköteles. A T-busz közzétette tájékoztatását a Szent István napi hosszú hétvége menetrendjéről. Augusztus 20-a és 23-a között a tatabányai helyi autóbuszjáratok a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekednek. Az ipari parkot érintő járatok ugyanakkor a hosszú hétvége alatt rendkívüli menetrend szerint járnak. Indulás előtt érdemes tájékozódni, a teljes menetrendet a tbusz.hu oldalon találhatják meg. Hamarosan teljesen elkészül a Szőnyi Kálai Ödön Parkban a horgásztó bejáratánál az új kondipark. Lakossági kéréseknek eleget téve hasonló kondiparkot alakít ki a komáromi önkormányzat a monostori városrészen, és kondi eszközök kihelyezésére fog sor kerülni a Korona utcai tömbelsőben is. És újabb szakaszához érkezett a Honfoglalás utca, Hétvezér utca között épülő játszótér beruházás is. A munkálatok befejezése nyár végére, szeptember elejére várható. Erdői starló kapott lángra múlt vasárnap délután Únyi és Leányvár között. A tűz mintegy 9 hektáros területet érintett. A lángok megfékezésén hivatásos és önkéntes tűzoltók több órán keresztül dolgoztak. Körtvéfáj Dina tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője a dorogimedence.hu megkeresésére elmondta, hogy az esztergomi, bajnai és nyergesújfalui hivatásos, valamint a sárisápi, esztergomi és piliscsabai önkéntes tűzoltók vonultak ki a helyszínre. Az egységek 5 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kézi szerszámokkal oldották el a tüzet. Múlt vasárnap ismét megtelt élettel a Szőnyi Vásártér, ahol a Szőnyi búcsú várta az érdeklődőket. A Szőnyi Kulturális Egyesület szervezésében idén sikerült felidézni a régi nyüzsgő búcsúk hangulatát. Kézművesek, gyermekjátékok és vidám programok színesítették a napot, a komáromi gyerekek pedig a légvárakat, körhintákat próbálhatták ki. És most programajánlat az esztergomi Szent István napok augusztus 19-e és augusztus 23-a között 5 napon keresztül várja a látogatókat az Erzsébet Parkban. Ezekben a napokban színpadra lép többek között a Bikini, a Budapest Bár, a Csíkzenekar, Keresztes Ildikó, a Kormorán, a Varga Miklós és a Grundvig Színházi Fiúzenekar, valamint a Dívák is. Minden program ingyenesen látogatható. És végezetül sport, sikeres hétvégét zárt térségünk két MB3-as labdarúgó csapata múlt hétvégén. A Sárisáb BSS szombaton kétszer is hátrányból felállva 3-2-re győzte le a Bicskei TC-t, míg a Dorogi Bányász FC vasárnap 7 gólt szerzett a Szalc Budapest otthonában. A Dorog 4 forduló után vezeti az MB3 északnyugati csoportját, mindeközben a Komárom-Esztergom vármegyei első osztályban is megkezdődött az új idény, számolt be róla a dorogimedence.hu. Ezek voltak a hírpercek 2026. augusztus 20-án csütörtök este. Köszönöm figyelmüket, jó Szent István napot és jó hétvégét kívánok. Velem legközelebb szombat reggel 7:57-kor találkozhatnak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Ugye bírjátok még? Még legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A

0: Hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Hideg után egy félve őrzött ajtónál

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: Meguntad a szürkeséget? Szint hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Átírnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán.

0: A következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Állat a párnám sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombom, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: és most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled!
1: Akinek fáj még

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Most kicsit utállak, meg imádlak, egyszerre azt hogy lehet visszasírni vitákat részegen egy rolleren.

0: Millás Rádió. Mindig veled, amikor pörögni kell tovább.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

legújabb slágerek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig lehet. Nem zavar senkit, ha ég a cigén. Fújjál a füstöt, a csúcs.

0: nála mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöljük.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.